0: csetet a retina alá, amikből ugye vérzés következhet be, és a vérnek a hemoglobin és vastartalma az nem tesz jót a fotoreceptor sejteknek, tehát ott egy jelentős gátlásomlás következik be. A száraz típusú azt jelenti, hogy nem nőnek beerek, viszont a retina 10 rétege közül a legkülső úgynevezett pigment epitél réteg megy tönkre, aminek az a feladat, hogy visszaverje a fényt, tehát hogy a törőközegek felé hát irányítsa a fényt, és hogyha ez tönkre megy, akkor nincs mi, hogy visszaverje, és nem tud fókuszálni, tehát az is egy látásromlást okoz. A gyors látásromlás az a nedves típusúnál következik be, a száraz típusú az lassabb, de gyakorlatilag a végeredmény majdnem ugyanaz, hogy a centrális látás része áll. Na most itt nagyon sokszor kérdezik a páciensek, hogy meg fogok-e vakulni. Én azt gondolom, hogy itt mindenkit meg kell nyugtatni, hogy ez vaksághoz nem vezet az időskori makuladegeneráció, mert a perifériás látásuk megmarad ezeknek a betegeknek, de az olvasóképesség lehet, hogy elvész. Na most még egy szerencsés dolog van a betegség lefolyásában, hogy nem egyformán szokta érinteni a két szemet. Van egy jobban érintett szem, és van egy kevésbé érintett szem, és sokszor is előfordul, hogy csak akkor veszik észre a problémát, amikor a jó szemmel is történik valami, és a nedves típusúra már azért elég sok megoldással rendelkezünk, tehát az úgynevezett szembeadott injekciókkal, az anti-VEGF készítményekkel, ha időben jön a beteg, tehát mondjuk a látásromlását bekövetkezte után kb. Egy hónapon belül, akkor nagyon sok esetben vissza lehet fordítani. Ha sokáig fennáll, tehát egy éven túl, akkor nem biztos, hogy tud reagálni rá a szem. A száraz típus esetében inkább a vitaminok, antioxidáns készítmények állnak rendelkezésre, és ezt a látásromlást talán úgy tudom érzékeltetni, hogy a saját tányérjába nem veszi észre mondjuk a galuskát a páciens, vagy a nyokit, de a szomszéd tányérján meg, hát nem a hajszálat, de valami hasonló dolgot is észrevehet nekem, a rokonaim között fordult elő ilyen, és nyilván amíg nem tudták, hogy mi a makuladegeneráció lényege, addig nem hitték el, hogy igazi látásomlásról van szó, pedig arról van szó. Ami még itt fontos, hogy sokan összetévesztik a vakságot a legális vaksággal. A legális vakság az egy jogi kategória. Az azt jelenti, hogy 15-20%-os látóélesség alatt a páciens nem írhat alá önállóan szerződést, mert nem tudja elolvasni, hogy mi áll a szerződésben, és bármit az orra elé tehetnek, tehát hogy ott tanúk jelenlétében lehet csak aláírni, de ez nem egy igazi vakságot jelent. Ezek az emberek tudnak, el tudják látni magukat, környezetükbe tudnak közlekedni, de a centrális látás, tehát egy Tolsztoj regényt nem tudnak elolvasni. És ma már vannak látássegítő segédeszközök, vannak ilyen üzletek, ahol ezeket tesztelni lehet, és meg lehet vásárolni, és jelentősen tudja az életminőségüket javítani.
1: A lézeres technológia hol tart most? Mi az, amit meg lehet vele, és mi az, amit azért még most sem lehet vele megoldani? Övezi ezt egy ilyen mítosz. Valaki nagyon keveset, valaki nagyon sokat képzelt bele a laikusok közül, szóval akkor tisztázzuk, mire jó, mire nem jó a lézer.
0: Hát kinek mi a fontos, igen, annak alapján lehet értékelni. A lézer, azt hiszem, a pontossága elérte az egyik csúcspontját, tehát hogy ez most már egy tulajdonképpen 88-ba kezdődött, én 92-be csináltam az első ilyen kezelést, tehát ez 34 éve, ha jól számolom.
1: És bocsánat, de az igaz, hogy 40 ezeret csinált egy helyen, ezt olvastam, de az interneten sok butaság
0: igen, van. Igen, nem.
1: És ez nem igaz, az.
0: Ez nem butaság, igen. De
1: az már szép szám.
0: Lehet, hogy már ennél több is, de azért nehéz ezt pontosan követni. Na most, tehát gyakorlatilag a lézerrel nagyon sokfajta fénytörés hibát lehet kezelni, legjobb a rövidlátásra. A rövidlátáson belül a felszínes és az egyéb kezelésekkel körülbelül mínusz 1 és mínusz 10-12 dioptriát lehet maximálisan kezelni. Ha valakinek távollátása van, tehát hogy pluszos szemüveget igényel, az előző az a mínuszos szemüveg, ha pluszos szemüveget igényel, akkor 3 és mondjuk 4,5 dioptria körül van a kezelhetőség felső határa. Ha szaruhártya szabálytalansága van, ez az úgynevezett asztigmia, akkor plusz-minusz 6 dioptria a kezelhetőség határa. amennyiben ezen túl van

0: fénytörés hiba, tehát mondjuk 14-15 dioptriája van, akkor inkább a szemlencse cseréjét szoktuk ajánlani egy műlencsére, de ennek viszont életkori hát határa vagy javaslata van. A szemlencse cserét azt hát 45-50 éves kor felett ajánljuk inkább. Ha valaki ezt a kort nem éri el, tehát mondjuk 20 éves vagy 25 éves, akkor inkább a kontaktlencse jön szóba. Ennek is van lágy, illetve kemény kontaktlencse formája. Na most a lézerek rengeteget változtak az utóbbi 30 évben, ugye úgy kezdtük, hogy 5-6 perc volt egy ilyen kezelés, egy súlyos maszkot kellett a szemre helyezni, és akkor az megcsinálta a kezelést, ami optikailag teljesen jó volt, de aztán jött a repülőpont technológia, amivel sokkal gyorsabbá vált a kezelés. Először volt 25 Hz, aztán 100 fölé emelkedett, 250, most 500 és 1000 Hz között vannak a modern gépek, tehát gyakorlatilag pár másodperc egy mondjuk mínusz 3 dioptriának a megkezelése, és utána hát tényleg mehet haza a beteg, tehát ez egy abszolút ambulanter eljárás ilyen szempontból.
1: Bocsánat, itt mennyire fáj?
0: A kezelés maga nem fáj, mert az érzéstelenítő cseppel teljesen el lehet érzéstelenítani, utána van kellemetlenség, ez megint egyéni, mert van, akinek egyáltalán nem fáj, van, akinek nagyon fáj. A fájdalmat például terápiás kontaktlencsével lehet csökkenteni, viszont akkor minden nap meg kell nézni a beteget, hogy nehogy, mert a lencse alatt ugye kevésbé ürül a könyvfilmréteg, nehogy egy fertőzés vagy egy steril infiltrátum kialakuljon. Na most ugye aztán újabb módszerek jelentek meg, volt a felszínes eljárás, az úgynevezett PRK, aztán az elmetszéses eljárás, az úgynevezett lázik, és most ott tartunk, hogy ezt az elmetszést egy lézerrel, az úgynevezett femtolézerrel lehet elvégezni, és gyakorlatilag a lebenyt felemelve elvégezik ugyanazt a lézer, excimer lézerkezelést, mint amit a felszínes eljárásnál végeznénk, és aztán a lebeny visszahajtásra kerül az eredeti helyére, és hát gyakorlatilag a beteg utána már másnap vagy két nap múlva azért ott is lehet kellemetlenség, tehát ilyen szúrás, égőérzés, könnyezés, de néhány nap múlva visszamehet akkor a munkájába. Ami itt fontos dolog, hogy sérülés ne érje a szemet, mert az a lebeny azért nem tud ugyanúgy visszarögzülni, mint ahogy volt előtte, és akár egy légzsáksérülés, ha 5-10 éven belül történik egy autóbaleset, elmozdulhat a lebeny. Ez nyilván ritka, meg ritkán fordul elő, meg nem tervezi az ember, de sajnos ez beletartozik a kockázati tényezők körébe.
1: Mennyire tartós, vagy akár végleges a lézeres műtéttel elérhető eredmény?
0: Erre azt szoktam mondani, hogy a lézerkezelés az tulajdonképpen egy tüneti kezelés. Tehát ahhoz tudom hasonlítani, mintha egy gyerek beteg, lázas, akkor adunk neki lázcsillapítót, attól jobban lesz, de ez a láz tünetét szünteti meg, és nem az okát, mert az oka az antibiotikum lesz. Na most a refraktív kezeléseknél ugye a tünet az a szemüveg, ezt rá tudjuk csiszolni annak a dioptriáját a szem felszínre, de az ok az, hogy hosszabb a szemgolyó. Tehát az oki kezelés az lenne, hogy hátulról a szemgolyó mögül a csontos szemüregnek a falát nyomnánk előre, mert minden milliméter növekedés mínusz 3 dioptriát okoz. Ugye ezt mindenki megérti, hogy ez lehetetlen, tehát ezt nem tudjuk megcsinálni, ezért a tünetét szüntetjük meg. Na most, ha valakinek, ha túl fiatal korban történik a kezelés, akkor még változhat a szemgolyó húsza, tehát ilyen szempontból nem biztos, hogy végleges, de főleg a felszínes kezelés az ismételhető akár kétszer is. Na most, hogyha mondjuk már megállt a fénytörésében a progressziója, tehát mondjuk 20 és 25 éves kor között van az illető, akkor gyakorlatilag véglegesnek tekinthető. A romlás két okból következhet be, egyik a szemgolyó hossza növekszik, másik, hogy a szaruhártya sebgyógyulása az fokozottabb mértékű, mint amennyi a kívánatos, mint amennyi a normális. Na most ez ellen lehet védekezni egy úgynevezett mitomicin nevű cseppel, ez a szaruhártya bizonyos sejtjeinek az aktivitását visszahúzza egy kicsit, és ez a korábban előforduló visszavastagodás és homályképződés, ez gyakorlatilag megszűnt teljesen. A szemgolyó hossznövekedése ellen nem tudunk védekezni, ezért szoktam mondani, hogy aki számítógépes munkát végez, az másfél óránként kicsit használja távolra a szemét, egy 2-3 percet, és akkor nyugalomba helyezi ezeket az alkalmazkodást lehetővé tevő izmokat.
1: Anyagi szempontból és a kapacitást tekintve a lézeres kezelés mennyire hozzáférhető most Magyarországon?
0: Szerintem teljes mértékben hozzáférhető, több központban végzik. Én azt gondolom, hogy itt a várólista az viszonylag rövid, tehát itt nyilván a betegnek a időbeosztásától függ, meg az operatőrnek a elérhetőségétől. Tehát azt gondolom, hogy mivel több központban végzik ez a várólista, ez nem egy jelentős tény.
1: A szemüveg és a kontaktlencse ugyanúgy működik, és ugyanazt tudja?
0: Hát olyan szem, optikailag ugyanúgy, igen, tehát a célja mind a kettőnek a fénytörés hibának a korrekció, és a jó távoli látás, meg a jó közeli látásnak a biztosítása, ez egyszerre érhető el körülbelül 45 éves korig, 45 éves kor után vagy távolra, vagy közelre korrigáljuk ki a pácienst, vagy multifokális szemüveg és multifokális kontaktlencsét alkalmazunk. Szemüvegbe könnyebb a multifokalitásnak a biztosítása, de más módszerrel érjük el. Tehát a szemüveg az egy optikai korrekció a szem elé helyezve körülbelül 1,5 centire, a kontaktlencse viszont a szem felszínére kell helyezni, és ennek van egy lágy, meg egy kemény változata. A kemény változata az a kevésbé veszélyes fertőzések szempontjából, de nehezebb megszokni, mert egy idegen testérzést vált ki a szemben, és hát kell hozzá némi motiváció, meg nyilván van, akinek érzékenyebb a szemfelszíne, van, akinek kevésbé érzékeny. A lágy kontaktlencsét könnyebb megszokni, de az alatt kevésbé ürül a könyvfilmréteg, tehát annak a higiéniájáról maximálisan kell gondoskodni, mert elég egy pici körömsérülés, vagy bármi megsértheti a szaruhártya felszínét, és ha nincs minden higiéniai szempont biztosítva, akkor abból súlyos szaruhártya gyulladás alakulhat ki, ami mindig heggel, maradandó heggel gyógyul, és hogyha az rossz helyen van, tehát az optikai centrumban, akkor a látás jelentősen tudja korlátozni. Tehát mind a kettő optikailag jó módszer, mind a kettő reverzibilis, mert levesszük a szemüveget, vagy kivesszük a kontaktlencsét. Ami nem reverzibilis, az a lézersebészeti eljárások, tehát a refraktív sebészeti eljárások, illetve a szürkályog műtéttel kombinált refrakciós változások.
1: Van, akinek a szeme egyáltalán nem alkalmas arra, hogy kontaktlencsét viseljen? Van. Kizárók például?
0: Hát például, ha nagyon keratokónuszos, tehát hogy nagyon meredek a szaruhártya az alsó részen, akkor nem biztos, hogy jó ráfekszik ez a kontaktlencs, és állandóan kipislogja, vagy eláll a szemfelszíntől. És van, aki érzékeny rá, tehát, hogy vagy a tároló folyadékra, vagy a fertőtlenítő folyadékra, vagy magára a lencse anyagára. Egyébként ez 20-25 éves lencseviselés után szinte majdnem mindenkinél kialakul, tehát ilyen időtáv után valamilyen más megoldáson kell gondolkodni, ami először az a szemüveg, és másodszorban pedig a lencsecsere.
1: Tapasztalata szerint mégiscsak több tízezer ilyet végzett. Mennyivel később mennek el az emberek egy lézeres beavatkozásra ahhoz képest, amikor el kellene menniük?
0: A lézeres beavatkozásra a fiatal generáció megy, tehát a felmérések szerint leggyakrabban ilyen 18 és mondjuk 40-45 éves kor között vállalkoznak rá. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy egyéni döntés kérdése, ebbe én nem tudom azt mondani, hogy valakinek el kell menni, mert ez egy abszolút választható műtét, tehát egy elektív típus. Ezt nyilván az egyének döntik el, hogy én nem szeretnék szemüveget hordani, mert sportolok, mert nem tudom, a megjelenésemhez nem tartozik hozzá a szemüveg, vagy csak így tetszik nekem, vagy így szeretném az életemet leélni, és van, aki meg ragaszkodik a szemüveghez, és az soha nem vállalkozna egy ilyen műtétre, vagy fél a műtéttől. Tehát ennek nincs optimális időszaka ilyen szempontból, a 18 és 45 év kor között bármikor, de ez nem jelenti azt, hogy idősebb korban nem lehet megcsinálni, volt már 85 éves betegem is, időskorban inkább az szokott előfordulni, hogy van egy szürkehajúk műtéte valakinek, és abból marad vissza egy fénytörési hiba, amit nem szeretne szemüvegben hordani, ezért rá tudjuk csiszolni ezt a dioptriértéket a szaruhártya felszínére.
1: Meddig érdemes tűrnie az embernek a látása romlását, amíg rászánja magát egy ilyen lézeres műtétre? Hiszen ez nem csak az ön által említett életkortól függhet, hanem hogy hát meddig tűri az ember, hogy egyre rosszabbul lát, hogy egyre, ahogy szokták mondani, hosszabb a karja, amikor olvas.
0: Ja, ez az öreg szeműségre gondolt itt, igen. Tehát ez 40 és 50 éves kor között szokott leginkább bekövetkezni, ez úgy hívják, hogy presbiópia, ami magyar öregszeműséget jelent, ez nem életkori öregséget jelent, hanem a lencse rugalmasságának a csökkenését jelenti. Hát ez, ha valaki jól látott mindig távolra, akkor azt jelenti, hogy körülbelül plusz 3 dioptriáig szokott elmenni, de általában 2-2,5 dioptriá is elég az olvasáshoz. A korábban jól látó embereket nagyon zavarja az, hogy nem kezdenek jól látni olvasáshoz, tehát ők igazából nagyon sokan már, mikor megjelenik ezt, hogy olvasó szemüveg szükséges, akkor már eljönnek valamilyen vizsgálatra, olvasó korrekcióra, és ebből sokan vállalkoznak is a műtétre. Azokat még kiemelném, akik sokat vezetnek sötétbe autót, mert ugye a műszerfalhoz is gyakorlatilag jó közeli látás szükséges, hogy azt jól lássák, bár a műszerfal nem 12-es pontnagyságú betűnagysággal operál, hanem azért nagyobbak ennél a szövegnek, tehát a műszerfalon lévő számok, betűk, stb. De hogyha egy ilyen képernyőt kell mondjuk egy elektromos autónál nézni, akkor az már bizony problémát jelenthet. Tehát 45 éves kor után bármikor, általában én azt gondolom, hogy az 50 év feletti korosztály szokott leginkább vállalkozni a műtétre. Na most a presbiópia megoldásának a műtéte az jelenleg úgy tűnik, aztán lehet ebbe persze változás, hogy nem a szaruhártyán történő beavatkozás, hanem a lencsecsere, tehát hogy multifokális műlencsét hát érdemes beültetni a szemen belülre, mert optikailag az biztosít tulajdonképpen a legjobb látásminőséget. Ezt úgy érik el, hogy abban ilyen koncentrikus körök vannak nagyon finom technológiával belecsiszolva, ez mikrométeres lépcsőket jelent, és a széli részhez képest a műlencse centrumában körülbelül 3-3,5 dioptriával nagyobb a törőerő, mint a széli részen, és ez az biztosítja, hogy ha közelre nézünk, akkor közelre jól látnak ezek az emberek, és távolra is. Ami előfordulhat, hogy esti vezetésnél ugye a szembejövő autónak a reflektora egy picit nagyobb a fényudvara, de ezt mindig meg kell beszélni, mert a neuroadaptáció során, tehát az idegrendszer hozzá tud szokni ez az új látásminőséghez, és ez jelentősen tud javulni, de arra is fel kell készülni, hogy lehet, hogy hosszú távon marad ez a finom fénykoszorú jelenség, ezt az előzések megtervezésénél érdemes figyelembe venni. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ezt mindig meg kell beszélni a műtét előtt, mert ha valakit ez nagyon zavar, akkor nem muszáj ezt a műtétet elvégezni. Ha viszont meg tudja magával kötni ezt a kompromisszumot, hogy lehet, hogy ez előfordul, de viszont azt kapom cserébe, hogy úgy tudok látni normál megvilágítás körülményei között, mint ahogy 20 éves korban láttam, akkor ez egy vállalható kompromisszum.
1: A nagyon gyakori cukorbetegség milyen szemproblémákat okoz?
0: Hát a cukorbetegség nagyon csúnya szemproblémákat tud okozni, és nagyon függ az anyagcsere állapottól, a genetikai hajlamoktól, de elsősorban a retinán tud problémát okozni, de a szemlencsében is szürke hályogot, magas szemnyomást, de a retina az a leglényegesebb pont, ugyanis a retina a szervezetnek az egyik legmagasabb oxigén igényű szövete. Ez azt jelenti, hogy cukorra is szüksége van a működéséhez. Na most, ha az inzulin nem működik, vagy nem termeli a szervezet, akkor hiába van a vérben vércukor, mégsem tudja a retina felhasználni, tehát ezért ereket kezd oda fejleszteni, hogy még több cukor jusson oda. Na most ezeknek az ereknek a fala nem olyan ellenálló, mint a normál egészséges szemű emberekben az érfalhálózat. Először ilyen kis kiboltosulások keletkeznek, utána azok megrepethetnek, vérzések következnek be, és az éleslátás helyén egy ödéma alakul ki, ami azt jelenti, hogy széttolódnak a többlet folyadék mennyiség miatt a fotoreceptor sejtek, és szabálytalanná válik a látás, nagyon romlik a látóélesség. A szemfeléki ellenőrzés, és talán itt el is mondhatom, hogy szeretnénk egy ilyen országos szűrőhálózatot megvalósítani a Magyar Szemorvos Társaság és a Szemészeti Szakmai Kollégium hát együttműködésével, és remélem, hogy ebben majd kormányzati segítséget is lehet kapni. És azért fontos a szemfenéki hát szűrés, illetve kezelés, mert ugyanilyen érjelenségek következnek be a belső szervekbe, amit viszont nem tudunk úgy vizsgálni, és a szem, azt szoktuk mondani, hogy az idegrendszer kihelyezett része, illetve a mikrokeringésnek a jelzője, amilyen a szemfenéki érhálózat gyakorlatilag ugyanolyan a vesében és az egyéb belső szervekben, szívben is a keringés, és hát ha időben beavatkozunk, és az anyagcserét rendbe hozzuk, akkor ezek a szövődmények, ami a látást veszélyezteti, nem alakulnak ki. Na most nagyon sok betegnél már nagyon súlyos állapotban, mivel nincsen országos szűrőhálózat Magyarországon, mint ami mondjuk a méhnyakrák meg az emlőrák vonatkozásában már megvan, ezért súlyos állapotban kerülnek szemészetre, ahol már az először érintett szemmel szakmailag hát nem lehet túl nagy sikert elérni, és itt inkább a másik szem megmentéséről van szó. És ha lenne egy ilyen szűrőhálózat, és ebben a házi orvosokkal, a diabetológiai szolgálat szakembereivel együttműködve, Magyar Diabétesz Társaság, Magyar Szemorvos Társaság, stb. Házi orvosoknak a társaságával együttműködve jelentős eredményeket lehetne elérni a korai diagnosztikával és kezeléssel. Gyakorlatilag az életminőségük sokkal hosszabban megőrizhető, a munkaképességük visszaállítható, nem lenne ennyi amputáció például, amiben híresek vagyunk a keringési problémák miatt. És hát nyilván, ha valaki jól lát hosszú ideig, akkor az életminősége is sokkal magasabb tud lenni.
1: Migrén okozhat szemproblémát, vagy a szemprobléma okoz migrént? Ez egy gyakori panasz.
0: A migrén okoz szemproblémát. A szemprobléma, hát migrént ezt nem nagyon támogatnám, de a migrén az hát azzal is kezdődhet egy migrén, úgy hívják, hogy aura, tehát hogy egy ilyen látási élmény, csillaglátástól kezdve mindenféle fényjelenség, színjelenségek, ez bevezetheti például egy migrénes rohamot, de sokszor egy epilepsziás rohamnál is ilyen látási élményeket tapasztalhat a páciens. Ezt komolyan kell venni, és nyilván, hogyha ez már megtörtént egyszer vagy kétszer, akkor már be lehet venni azt a gyógyszert, ami a migrént esetleg felfüggeszti, és meg lehet előzni ennek a súlyosabbá válását.
1: Önmagában az, hogy rosszul lát az ember, attól is fájhat a feje, ugye? Vagy az csak simán azért van, mert túl sokat képernyőzik például az ember?
0: Hát, ha nincs kikorrigálva egy fénytörés hiba, az okozhat fejfájást. Itt elsősorban a szaruhártya szabálytalanságból eredő, tehát az asztigmiás fénytörési hibák szoktak fejfájást okozni, de nyilván ha egy kikorrigálatlan rövidlátásról vagy távollátásról van szó, akkor erőlködik az ember. De rövidlátásnál inkább hunyorog, meg az asztigmiánál is, mert beszűkítjük a szemrést, és azáltal a perifériás sugarakat kizárjuk, és ezáltal egy kicsit élesebbé válik a kép.
1: Biztos, kobolyos lesz az embernek a nézése.
0: Igen, így van. De biztos volt mindenki már ilyen szemészeti vizsgálaton, ahol a próbakeretbe betettek tulajdonképpen egy sötét üveget, aminek a közepében van egy kis luk. Na, az is pont ezt a célt szolgálja, hogy kiszűrje a perifériás szóródó fénysugarakat, és egy sokkal élesebb látást tud lehetővé tenni. Ezzel egy 1,5-2 dioptriát ki lehet kompenzálni, tehát sajnos így nem lehet az utcán közlekedni, mert viszont nem veszük észre a periféria felől jövő autót, és ez egy baleset veszélyt okoz.
1: Van egy másik érdekes tünet is, az ember ránéz valamire, és az mozogni, rezegni látszik, de nem mozog, nem rezeg. Az mire utal?
0: Hát ez lehet neurológiai probléma, meg lehet szintén egy ilyen fényjelenségnek, vagy látási élménynek a része, illetve üvegtesti homály is okozhat ilyet. Na most a szemben egy kocsonyás anyag tölti ki a szemünket, ezt úgy hívjuk, hogy üvegtest, azért üvegtest, mert átlátszó. Ehhez hasonlították, amikor felfedezték. Ez az életkor növekedésével kezd elhígulni. Ebben megjelenhetnek degeneratív sejtek, illetve a kollagén rostok, amik tulajdonképpen a vízfelvételért voltak felelősek korábban, azok szabadon elkezdenek mozogni, és hogyha beúsznak a látótengelybe, ami egy ilyen vonalszerű valami, ami a szem középpontja felé mutat, akkor árnyékot vethetnek a retinára, és ez maga is egy ilyen fényjelenséget hát generálhat. Úgyhogy ezeket érdemes olyan módon komolyan venni, hogy szakorvoshoz fordulni, hogy kizárni azt, hogy ez valami nagyon rosszat jelent, mert például, ha egy üvegtesti szálcsa tapad még a retinához, és az egy fizikai munkát végez az az ember, vagy netán éri a fejét egy ütés, az a szálcsa meghúzódik, és kiszakíthatja a retinát, hogyha ott például el van vékonyodva egy kicsit a retina szövete, alá megy ez az elhígult üvegtesti folyadék, és retina leválás következik be, ami azt jelenti, hogy a látóhártya vérellátása alulról megszűnik, és hogyha ez hosszú ideig fennáll, akkor nem is tud regenerálódni. Hogyha viszonylag hamar műtétre kerül az illető, akkor ez a vérellátás vissza tud állni, és gyakorlatilag valamennyi látótér kieséssel megúszhatja az illető, és teljes értékű életet élhet utána is.
1: Egy másik, nem tudom mennyire, de mindenféleképpen létező probléma, velem is előfordult gyerekkoromban, és a gyerekemmel is előfordult, ez az alkalmi kancsalság. Ez nem állandó, befordul, kifordul a szem. Aztán persze vannak kancsal emberek is. Ezzel mit lehet kezdeni? Vannak-e rá kezelési lehetőségek?
0: Hát szemüveg, tehát a fénytörési hibát azt maximálisan ki kell korrigálni, és ez nagyon összefügg a fáradtsággal. Tehát, hogyha valaki egész nap dolgozott, vagy számítógépezett, akkor kicsit túlerőltette ezeket az alkalmazkodási izmokat, és ez az agynak tulajdonképpen egy védekezése, hogy a gyengébben látó szemet azt elirányítja, hogy ne az éles látás helyére fókuszáljon az a gyengébb kép, hanem egy kicsit arrébb, és akkor már kevésbé fogja zavarni az agyi képalkotást. Tehát ez is szintén egy olyan szemészeti kategória, ami korrekciót igényel, és lehet, hogy arra figyelmeztet, hogy kicsit kevesebbet használja az ember közelre a szemét, tehát a számítógépezést kicsit kevesebbet folytassa a nap folyamán.
1: De van olyan kancsalság is, akár vele született, amit műteni kell, és van. Műteni lehet?
0: Van, persze. Gyerekkorban ugye a két szem közötti fénytörési hiba kompenzálása miatt, vagy hogy nem tudja kompenzálni tulajdonképpen optikailag a szem, ezért a gyengén látó szemet befelé irányítja, de ez lehet kifelé irányuló is. És ez rögzül. És ezért van az, hogy a jó szemet takarni kell, hogy ezt a gyengébben látó szemet távolra irányítsuk, és megtanulja az agy használni az abból érkező képet. Na most utána is előfordul kancsalság, akkor nyilván az izmok közötti egyensúlyt helyre kell állítani. Ezt egy műtéttel lehet helyreállítani, hogy a jobban befelé húzó izmot gyengíteni kell, a kifelé húzó izmot pedig erősíteni kell, ez az izomtapadások áthelyezésével lehet megvalósítani, és akkor hát remélhetőleg két jólátó szem fog tudni együttműködni.
1: Vannak ennél is súlyosabb problémák, igyekeztem hiteles adatokat találni, ezek szerint a látássérültek száma hazánkban meghaladja a 100 000-et, és közülük 30-33 ezeren vakok. Ez... Milyen lehetőségeik vannak nekik? Újabb és újabb forradalmi megoldásokat hallunk, de ezeket lehet-e, hogy úgy mondjam, szériában alkalmazni, tehát visszaadni az embereknek a látásukat?
0: Hát, aki teljesen vak, azzal nagyon nehéz mit kezdeni. A genetikailag öröklődő retina betegségek kapcsán vannak génsebészeti eljárások, ebből egy van az RPE65-ös mutáció, amit génsebészetileg lehet kezelni, és viszonylag fiatal korban kell ezt a kezelést elvégezni, amikor még vannak ugye működő fotoreceptor sejtek. Ez egy viszonylag hatékonyan kezelhető betegség, de körülbelül ennek is 400 változata van, amelyek nem alkalmasak erre a génsebészeti eljárás, és iszonyatos drága, tehát 200 millió fölött van egy ilyen kezelésnek az ára, az a szerencse benne, hogy ezt elég egyszer elvégezni. Na most, hát történtek ugye implantátumok beültetése, ami nem hozta meg a kellő eredményt, és egy nagyon nagy bedobással járó műtéti eljárás sok szakmának, fülorgégészeknek, idegsebészeknek, szemészeknek, sebészeknek, plasztikai sebészeknek az együttműködését igényelte. Szemátültetés jelenleg sajnos nincs, tehát műszem van, de az semmiféle kapcsolata nincs az idegrendszerrel, tehát az egy műanyag valami, ami szemgolyóhoz hasonlít, és tulajdonképpen művészileg ugyanolyan szépen el lehet készíteni, mint a másik látószemet, és nem lehet közöttük különbséget tenni, de funkciót sajnos nem tudjuk visszaadni, mert a látóidegben több mint 1 millió rost fut, ezek mikrorostok, és ezeknek a megvarása az nem lehetséges. A látóideg önmaga egy 0,5 milliméter átmérőjű ideg rész, és ebben, ha több millió rost fut, tehát ez érthető, hogy ezt varással nem lehet összehozni. Az Avatarban láttunk olyat, hogy összekapcsolták ugye a két olyasmi idegrostot, amivel a sárkány és a lovasa összehangolódtak, és örök életre együtt maradtak, de ez sajnos a látás szempontjából nem lehetséges. De újabb genetikai módszerek várhatók, ez körülbelül egy 5-10 év távlatában. Ezzel együtt dolgozunk Bázelben Roska professzorúrral, Roska Botond professzorúrral, aki egy gyönyörű intézetet vezet, ahol nagyon sok vizsgálati, illetve terápiás módszer áll rendelkezésre. Ők maguk beteget nem kezelnek, hanem ez egy kutatóintézet, és a betegkezelés az majd a szemészeti intézményeknek lesz a dolga, és előreláthatólag néhány éven belül lesznek új módszerek. Sikerült azt egyeztetnünk, én mindig próbáltam meggyőzni, hogy nagyon fontos ugye a genetikai öröklődő retinabetegség, de ezek nagyon ritkák, ezek kevés embert érintenek, nyilván nagyon súlyos látás problémát okoznak, azonban a rövid látása, a glaukóma, a zöld hályok és az időskori makuladegeneráció, ezek milliókat érintenek, és ezek nagyon gyakoriak, és itt kellene molekuláris, illetve genetikai szintre lemenni abban, hogy mikor, hol lehet beavatkozni, és hol lehetne olyan módszert kitalálni, ami a későbbi szövődményeket meg tudná előzni.
1: Egy könnyedebb, de nem kevésbé fontos és aktuális téma a végére. Itt a tavasz, jön a nyár. Miért fontos napszemüveget viselni? Mit véd a napszemüveg? És honnan tudjuk, hogy jó egy napszemüveg, ami tényleg véd?
0: Hát én még egyel kiegészíteném, hogy a pollen időszak, tehát tavasszal ugye nagyon sok virág elkezd virágozni, és az arra érzékeny emberek tüszkölnek, szemüket dörzsölik, orruk folyik, és így tovább, tehát a allergiát mindenképpen kezelni kell. Az UV-sugárzás ugye nyilván növekszik, ez a legmagasabb fokú júliusban és augusztus hónapban. Az UV-sugárzás ellen azért kell védekezni, mert ez ugye átjut a szaruhártyán, de a szaruhártyába is tud problémát okozni. A szemlencsében elnyelődik, és hogyha nagyon belenézünk egy erős UV-fénybe, akkor a retinát is azt tudja károsítani, tehát az időskori makuladegenerációhoz is hozzá tud járulni. Az ultraébője a fény tulajdonképpen kumulálódik a szervezetünkben, ezt az is bizonyítja, hogy valaki kint van a napon, és estére piros lesz a bőre, elkezd égni, és nagyon elkezd fájni. Ez ugyanígy a szemnél is így van, csak ez nem fáj és nem lesz piros, viszont a szervezet emlékszik rá, és a szürkályok képződésben, makuladegenerációban fontos tud lenni. A szemüveg kiválasztásán ugye vannak divat szempontok, meg vannak praktikus szempontok. A divat szempontok nagyon fontosak, főleg a hölgyeknél, de a praktikussági szempontok, itt elsősorban a természetjárókra gondolok, hegymászókra, kerékpározókra, túrázókra, nekik olyan szemüveget érdemes vásárolni, ami követi a szemformáját, vagy egy ellenzője is van itt, vagy oldal ellenzője, nem tudom, hogy jól mondom-e, ami az oldal sugárzástól véd. A napszemüvegekkel, különösen az erősen sötét szemüvegekkel az a baj, hogy azok kitágítják a pupillát, de oldalról nem védenek, és úgy be tud jutni az UV-fény, és a károsító hatását ki tudja váltani. Na most optikai szaküzletekbe, a komolyabb szaküzletekben mindenütt van UV védelem mérő rendelkezésre, amivel a szemüvegnek a UV védelmét meg tudják határozni, a 90% fölötti hát UV-védelmet javasoljuk személyzeti szempontból, mert annak tényleg védőhatása van. Egyébként az UV-fénnyel nagyon sok, tehát a ultraiboly a hullámhosszú fénnyel sok lézerkészülék is működik, tehát igazából az UV-fény nagyon hasznos is tud lenni, de a napfényben nagyon vegyes a hullámhoz, tehát ott mindenképpen a rövid hullámhosszú sugaraknak a kiszűrése fontos, hogy azok a károsító hatásukat szaruhártyára, szemlencsére, retinára ne tudják kifejteni.
1: Az Arénát hallották az Inforádióban Nagy Zoltán Zsolt Széchenyi Díjas szemész professzor, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatója volt a vendégünk. Van még ma műtétje?
0: Van.
1: Sok sikert kívánok hozzá, akkor útjára is engedjük. Köszönöm szépen, hogy eljött.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: A mai műsor elkészítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes, Szatmári Katalin és Pac Bence segített. Mindannyian viselnek szemüveget, ahogyan én is. Herczog Zsolt vagyok, köszönöm, hogy figyeltek ránk.
2: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Napos kellemes idő várható. Vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalt alapít a Tisza kormány. 130 éves a Vígszínház. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala és a gazdaság beindítása. Kiemelten fontos az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszteri döntések, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire, így a kormányfőre is vonatkoznak majd. Egyúttal közölte azt is, hogy miután sógorát, Mellétei Barna Mártont kérte fel igazságügyminiszternek, ezért húga felfüggeszti bírói tevékenységét. Elmondta, hogy az új országgyűlés megalakulását követően elsők között a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvény benyújtását tervezik. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac országai közötti szabadkereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek, mert szerintük a megállapodás hátrányosan érinti őket és az európai piacot. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre vámmegállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban jogellenes eljárásra hivatkozva érvénytelenítette a Trump által kihirdetett vámrendeleteket. 130 éves a Vígszínház. A születésnap alkalmából nyílt napot tartottak az intézményben, ahol ezentúl egy kiállításon lehet megtekinteni a teátrum plakátjait, műsorfüzeteit. Az évfordulóhoz kapcsolódva drámakötetet állítottak össze a házi színpadon bemutatott kortárs magyar darabokból, valamint 130 facsemetét ültettek el a Népligetben. Többnyire napos idő várható, eső nem lesz, megélénkül helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0 plusz 6 fok után délután 19-24 fok valószínű.
0: Pörgess fel a pulzusod!
2: FM 103, Csillagpont Rádió.

0: A nap. Önök a Csillagpont Rádió hírmagazinját hallják.
1: Köszöntöm a Csillagpont Rádió hallgatóit, ez itt a Nap, rádiónk napi hangos hírösszefoglaló magazin műsora. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Mint mindig ma is az aktuális hírek mellett a reggeli és a délutáni műsorainkban elhangzott legérdekesebb beszélgetésekből hallhatnak válogatást.
0: A Nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
2: A következő percekben egy olyan projektről lesz szó, amely szerintem sok embert, sok területet, az ország sok területét érinti és érintheti. Ugyanis az a címe a projektnek, hogy esőkertekkel a villám árvizek ellen. Hogy ez valójában mit akar, arról Borkovics Balázs projektmenedzser kérdezem majd, akit köszöntök szeretettel a telefonvonal végén.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: A sajtóközleményből sok minden kiderül, egyebek közt az, hogy ez egy nemzetközi egyeztetés keretén belül megszületett pályázat, és hogy a Bécsi Egyetem kutatóival közösen ismertették ennek a lényegét. Jól olvastam ki?
3: Így van, hát ez mindenképpen egy projekt, de ennek a lényeg az, hogy ez egy szervezet együttműködést támogat. Egyébként a Duna Regionális Program támogatja a mi munkánkat, de a projektet azt a Pécsi Tudományegyetem írta, és ez 12 országra terjed ki. Itt a Nyugat-Európa keleti felén, illetve a Balkánon, Közép-Európában ezeket az országokat fedjük le, és tehát a klímaváltozásnak a megfékezését próbálná segíteni ez a projekt, és kifejezetten a villámárvizekre, és azon belül is a városi villámárvizekre koncentrálna, hiszen ez most már minden településen egy égető probléma, együtt az aszályokkal, mert ugye ez a kettő együtt jár, hiszen a csapadék elosztás az hektikussá vált az elmúlt időszakban.
2: Hát hogy a pillanatok alatt óriási mennyiségű víz riaszt, és hát ugye nem is bírja a csatornarendszer nagyon sok helyen, és azért okoz gondot.
3: Így van, így van. Ez a tendencia már régebb óta ugye elindult, és a súlyosan aszályos időszakok már a 90-es évek óta növekedő tendenciát mutatnak, és ugye országosan jellemző ez, és ahogy ön is említette, az eső, a csapadék az nagyobb mennyiségben hirtelen zúdul le, és nem tudja elnyelni egyszerűen a város csatornarendszere, illetve ami még probléma, hogy kevés a zöld felület. Hát a városokban ugye jellemzően burkolt felületek vannak, beton, aszfalt, ezeken csak átfolyik, és olyan dombozatú városoknál, mint amilyen Miskolc és Pécs, ez még halmozottan jelentkezik, hiszen a lezúduló árvíz, a villámárvíz az a mély pontokat elárasztja. Nekünk is volt számos ilyen problémánk egyébként, például 2 éve nyílt meg egy interspár Pécsen, egy mélyebben fekvő területén, egy nagyobb interspár, ami körülbelül egy hónapig működött, amikor állt benne bokáig már a víz, mert pont jött egy villámárvíz. De egyébként a vasútállomás egy ilyen helyszínt. Ezek nem csak olyan eldugott helyek, ahol esetleg nem okoz kárt, hanem egy nagyon frekventáltan használt területeken a városban megjelennek ezek a problémák.
2: Rá is akartam kérdezni, mert ugye azt írják, hogy a villámárvizeket a szilárd burkolatok arányának csökkentésével lehet leginkább megelőzni. Hát ez tulajdonképpen szembe megy a korábban alkalmazott város tervezési elképzelésekkel, nem?
3: Igen, de vannak olyan megoldások, amik mind a két oldal igényeit kielégítik, tehát vannak például félig áteresztő felületek, ahol ugyanígy lehet járműveket, burkolt felületeket létrehozni, de azok mégis segítik a beszivárgást. Tehát Pécsen is létesült nemrégen egy park, ahol például a fák körül a burkolatot, azt egy olyan anyaggal oldották meg, ami úgy néz ki, mint az a sárga kis kavics, de van benne egy kötőanyag, amivel egy szilárd burkolatot képez, viszont ennek a porozossága megengedi, hogy átszivárogtassa a vizet. És ugye ez a fákat is táplálja esővízzel, csapadékkal, illetve hát nem engedi, hogy összegyűjjön ott az esővíz ezen a téren. De ugye a villámárvíz az egyrészt azért gond, mert ahol lezúdult az épületekben, akár gépjárművekben komoly károkat okozhat, de egyéb problémát is jelent, hiszen nem szűri meg a talaj ilyenkor ezt a vizet, tehát ahogy lezúdul a csapadék, az kimossa az építőanyagokból, az utakból, levegőkből a szennyezőanyagokat, és ez utána mind beszivárog, és ez szennyezi ugye a vizeket. Illetve még egy nagyon fontos probléma, ez az aszályhoz is köthető egy kicsit, hogy hőszigetek alakulnak ki ugye a városokban, tehát 10-15 fokkal, akár 20 fokkal is melegebb lehet egy-egy városi ponton, ott, ahol nincsen megfelelő zöld felület kialakítva, és ez úgy függ össze ugye a villámárvizekkel, hogy a gyorsan felszáradó felületeken csökken a párolgás, ez ugye a felmelegítést erősíti, és a sűrű beépítés, betonozás a városi belterületeken emiatt fokozottan emeli a hőmérsékletet, tehát az egészségügyi hatásokat is okoz ugye.
0: A Nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
2: Egyszerűbbé válik a cukorbetegek élete annak a kutatásnak, illetőleg a kutatás eredményének köszönhetően, amelyet dr. Tajbani Zoltán vezetésével végeztek a szakemberek, és amelyet sikerrel alkalmaznak. Köszöntöm a telefonvonal végén dr. Tajbani Zoltán belgyógyász, endokrinológus, diabetológus, osztályvezető főorvos urat, akitől azt kérném, hogy összegezze ennek az új módszernek, nevezhetem annak a lényegét?
4: Igen, igen, nevezhetjük módszernek. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a megkeresést, és üdvözlöm a rádió hallgatóit. Hát lényegében a Békés Csabai Endokrinológia Diabetológia munkacsoport lényegében egy új módszert, egy a mindennapi gyakorlatban alkalmazható eljárást dolgozott ki, ami valóban nagyon sok cukorbeteg életét megkönnyítheti. Lényegében itt a kettes típusú cukorbetegek inzulin kezelésének az egyszerűsítéséről van szó. Ha röviden akarom összefoglalni, akkor azt mindenféleképpen előjáróban el kell mondanunk, hogy ugye a kettes típusú cukorbetegség jelenti a diabétesz, tehát a cukorbetegség kb. 90-95%-át, tehát ez a leggyakoribb típusú cukorbetegség ma, és hát ebben a típusú cukorbetegségben jellemző, hogy az inzulin, tehát a vércukor csökkentésért felelős hormon hatása elégtelen, vagy pedig a mennyisége lecsökken a szervezetben, és ezeknek a cukorbetegeknek a kezelését az életmód, tehát a diéta és a testmozgás mellett általában nem inzulin típusú gyógyszerekkel, tablettákkal vagy injekciókkal tudjuk kezelni, azonban a betegség előre haladásával nagyon sok kettes típusú cukorbeteg életében is eljöhet az az időszak, amikor már inzulin kezelésre is szükség van, és nem ritkán akár napi több, 2, 3 vagy 4 injekcióból álló úgynevezett kezelési rezsimet kell alkalmaznunk ahhoz, hogy a kettes típusú cukorbetegek vércukor beállítását optimálisan tudjuk végezni.
2: Igen, olvastam erről az eljárásról én is, ugye, hogy a leg 3-4-szeri szúrást is kell alkalmazni az orvosi javaslat szerint, de aztán az is hozzátartozik, hogy egy idő után bizonyos esetekben mégiscsak valahogy rendeződik a vércukorszint, és akkor már ez elvileg okafogyottá válna, mégis marad a régi megoldás.
4: Lényegében erre a jelenségre elsőként talán Magyarországon is mi hívtuk fel a figyelmet, hogy van egy olyan jól definiált csoportja ezeknek a többszörű inzulin injekcióval kezelt kettes típusú cukorbetegeknek, akiknél eredményesen elvégezhető a terápia egyszerűsítése, amit mi orvosi szaknyelven deeszkalációnak hívunk, tehát az inzulin kezelés deeszkalációja. Lényegében definiáltuk azokat a jellemzőket, azokat a feltételeket, amelyeknek a fennállása esetén a kettes típusú cukorbetegek bonyolult, komplex inzulin kezelése leegyszerűsíthető, és lényegében egy olyan készítménycsoportot javaslunk használni, egy olyan napi egyszeri adású injekciós készítményt, ami egy 24 órás hatású bázis inzulinból és egy másik vércukorcsökkentő készítmény fix kombinációjából áll, amely nagyjából ugyanolyan vércukorbeállítást képes biztosítani, mint a többször inzulin injekció, viszont a napi injekciók számát tudjuk csökkenteni, sokkal kevesebb újbegyes vércukormérésre van szüksége a betegnek, és a napi többszöri inzulin kezelés úgynevezett nem kívánatos hatásai, mint például a testsúly növekedése, vagy a kórosan alacsony panaszokat okozó vércukor, a hipoglikémia veszélyének is a csökkenése várható ezzel az egyszerűsítéssel, és lényegében a napi többszöri inzulin kezelést abban az esetben tudjuk nagy sikerrel leállítani és egyszeri kezelésre váltani, ha a betegnek még valamilyen szinten megőrzött a saját inzulin termelése. Megjegyzem, hogy ha valaki hosszabb, rövidebb ideig alkalmaz napi többszöri inzulinjekciót, akkor a szervezetünk, tehát a hasnyálmirigyben lévő béta sejtek, az inzulin termelésért felelős sejtek képesek valamilyen szinten regenerálódni, és visszanyerhetik az inzulin termelő képességüket. És ha ezt mi felismerjük, például laboratóriumi vizsgálatokkal, az úgynevezett C-peptid mérésével tudjuk igazolni, ha ez a C-peptid érték ez pozitív, ez azt jelenti, hogy a betegnek valamilyen szinten még megőrzött a saját inzulin termelése, és ezt mi ki tudjuk használni az egyszerűbb kezelés során, és lehetővé teszi azt, hogy egyszerűsítjük a terápiát.
2: Ez a bizonyos algoritmus, amit kidolgoztak, ez olyannyira megváltoztathatja a gondozást, hogy ad abszolút az inzulin injekciós adagolása meg is szüntethető?
4: Lényegében hosszabb vagy rövidebb cukorbeteg betegségtartam, hosszabb, rövidebb inzulin kezelés után, ha a beteg esetében ez a C-peptid érték kimutatható, és figyelembe véve más paraméterek, mint a testsúly, az aktuálisan használt inzulin dózisa, valamint az átlagos vércukorérték, a HbA1c vagy hemoglobin A1c értékét. Ezen paraméterek figyelembe vételével tudjuk definiálni azt, hogy ki az, akinél igen 100%-os biztonsággal elhagyhatjuk a napi 3 vagy 4-szer inzulinjekciót, és átérhetünk egy sokkal egyszerűbb terápiára. Később még az is előfordulhat, hogy ezt az egyszeri injekciót is nem inzulin típusú, például tablettás vércukorcsökkentő készítményekre válthatjuk át. Ez már individuális, a gondozás során fogjuk látni, kinél lehet ezt megtenni. Lényegében itt az úgymond nagy áttörés az volt, hogy évtizedeken keresztül úgy gondoltuk a diabetológiában, hogy a napi többszöri inzulinkezelés az a terápia csúcsa, az a terápiás eszköztár utolsó állomása, onnan kezdve már visszaút nincsen. Mi most lényegében bebizonyítottuk, hogy igenis van visszaút, van lehetőség arra, hogy visszalépjünk, egy jobb életminőséget biztosítsunk, egy könnyebben betartható terápiát, biztonságosabban, mellékhatások veszélyének a csökkentésével. Olyannyira működik a módszer, hogy itt Békéscsabán az elmúlt években több száz beteg esetében végeztük el ezt a terápiás deeszkalálást, akár 10-15 éve többször inzulint alkalmazó betegeknél is el tudtuk végezni ezt a beavatkozást, és hát ma már azt lehet mondani, hogy mind belföldön, mind pedig külföldön lényegében a napi gyakorlat részévé vált ez a módszer, és én azt gondolom, hogy az, hogy ez ilyen ismerté vált és elterjedt, abba a mi munkánknak nagyon nagy szerepe volt.
0: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillag.rádió. FM 103.
5: Beszédrehabilitáció teljes gége eltávolítást követően, ez a címe annak a rendezvénynek, amelyet a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kórházban rendeztek, mégpedig a szervezője dr. Karosi Tamás egyetemi docens, osztályvezető főorvos. Miért tartotta fontosnak ezt a konferenciát?
6: Hát az elsődleges apropója az volt, hogy a nem fülorgégész szakorvosok, elsősorban házi orvosok, illetve daganatos betegekkel foglalkozó szakemberek, onkológusok, sebészek, altatóorvosok megismerjék azt, hogy milyen paradigmaváltás következett be a teljes GG-eltávolításon átesett betegek beszéd, illetve hangrehabilitációjában, milyen változások következtek be a kanülviselésben, és mivel jár az, hogy a betegben van egy hangprotézis. Sokan ezt nem tudják kezelni, nagyon félnek ezektől az eszközöktől, amelyek beültetésre kerülnek.
5: Mármint a betegek maguk?
6: Nem maguk a betegek, hanem elsősorban a kollégák, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos egy széleskörű ismeretterjesztés, hiszen most már közel 1000 betegnél tartunk, akik hangprotézissel bírnak, és így történt meg a teljes életbe való visszahelyezkedésük.
5: Ezt úgy kell érteni, hogy ezek a betegek újra megtanulnak beszélni?
6: Ezek a betegeknek nem kell megtanulni beszélni. Ez egy óriási nagy különbség, hiszen a hangprotézis az gyakorlatilag magától működik, tehát egy minimális gyakorlás, egy fél órás gyakorlás után a beteg már beszél. A műtét után általában 2 héttel már ez működik is, tehát itt igazából beszédgyakorlásról nincsen szó. Sokkal inkább a orvos kollégák félnek ezektől az eszközöktől, hiszen már nem hagyományos fémkanülöket használunk, meg merev műanyagkanülöket, hanem szilikonkanülöket, úgynevezett műorrokat, amelyek párásítják, illetve a belélegzett levegőt, nem szárítják ki a légcsövet, illetve az alsó légutakat, illetve egy FFP2, sokszor FFP3 szintű szűrést biztosítanak, tehát óriási nagy jelentőségük van a vírusfertőzések, bakteriális fertőzések elkerülésében, illetve azt nagyon fontos tudni, hogy egy ilyen hangprotézis hogyan kell kezelni, tehát ez alapvetően a háziorvos kollégák szempontjából is egy nagyon fontos

0: Ez a módszer Magyarországon viszonylag új, néhány éve nagyon intenzíven, néhány centrumban. Magyarországon mi vagyunk a vezető centrum ebben a kérdéskörben. De az újdonsága ellenére, mint minden új technológia, igazából a gondozás és a beteg vezetés szempontjából egy sokkal-sokkal könnyebb feladatot ró az egészségügyi ellátó személyzetre.
1: Általában ezek a betegek, akik egy ilyen kanülviselésére hát kárhoztattak, mondjam ezt a szót, idősebbek vagy fiatalabbak? Tehát a korosztályt, melyik korosztályt érinti leginkább ezek a gégabetegségek?
0: Az az igazság, hogy itt nem feltétlenül csak a gége betegségekről beszélünk, hanem az algarattumorokról is, ahol ugyanúgy bizonyos stádiumokban sajnos a gégének és az algarat egy részének az eltávolítására van szükség. Igazából nagyon nagy a szórás, tehát mi korábban, egy ilyen 30-40 évvel ezelőtt a gégerák az erős dohányos férfi betegeknek volt a körülbelül ötödik leggyakoribb daganatos megbetegedése. Ahhoz képest az elmúlt 5-10 évben ez az arány teljesen megváltozott, a gégerák visszaszorulni látszik, elsősorban megjelentek a szájüregi daganatok és az algarat daganatok.
1: Ennek mi az oka?
0: Még visszatérek az eredeti kérdésre, a férfiaknál gyakorlatilag a harmadik helyre lépett elő a daganatos betegségek között a fejnyeki daganatoknak a előfordulási gyakorisága, és sajnálatos módon a nők azok kezdenek egálba jönni a férfiakkal, míg régen a 10 az 1-hez, vagy 20 az 1-hez volt az arány a fejnyeki onkológiai daganatoknál a nők javára. Ez most már kezd kiegyenlítődni, és a nőknél negyedik, ötödik helyért rossz kifejezéssel versenyez ez a daganatos betegség. Egyre fiatalabbak a betegeink, tehát a 40-es évek elején, közepén járó betegeknél is nagyon gyakran látunk ilyen megbetegedéseket, és az okok sokrétűek, tehát itt nyilván a dohányzás, mértéktelen alkoholfogyasztás, rossz levegőminőség, különböző táplálék, adalékanyagok, stb. Fogyasztása, a genetikai hajlam, illetve a humán papilloma vírusnak a szerepe az nyilván megkérdőjelezhetetlen. Viszont mi is értetlenül állunk a jelenség előtt, hiszen régebben sem ittak és dohányoztak kevesebbet az emberek, mint manapság. Úgyhogy ennek megfelelően nyilván egy nagyon komoly szociológiai, illetve statisztikai vizsgálatra van arra azzal kapcsolatban szükség, hogy miért halmozódik ez a betegség ilyen mértékben, és hogy miért pont ebben a régióban, hiszen országosan sajnos Borsod-Zemplén vármegye ezekben a betegségekben első számú helyen áll. Nem véletlenül lettünk mi is ilyen beszédrehabilitációs, illetve fejnyeksebészeti onkológiai központ, hiszen ezt maga a betegség előfordulási gyakorisága is kikényszerítette, viszont mi egy olyan választ adtunk erre, hogyha ezt már csináljuk, akkor a lehető legmodernebb elvek és technikák mentén csináljuk, mégpedig úgy, hogy a beteg újra teljes életet tudjon élni.
2: A nap hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
3: Pucsi Orsolya Miskolci pszichológus az irodalom terápiáról beszél most.
4: Könnyen hozzáférhető, olcsó megoldások, ahhoz képest, hogyha tényleg szakembernek fizetnénk. Még az ókori Téba könyvtárának is ugye a felirata ez volt, hogy gyógyír a léleknek. És ahogy az olvasás gyógyír a léleknek, a zene is gyógyír a léleknek, illetve mindenféle alkotás, művészetterápiás alkotás, amivel hozzányúlunk a jobb agyféltekénkhez, és hasznosítjuk az ottani gyógyító energiáinkat. És mind az olvasás, mind a zenehallgatás, vagy a maga a zeneművelés, vagy az írás, hogyha mi is pici verseket írunk, vagy szöveget írunk, ugye az mind-mind csökkenti a bennünk levő feszültséget, és sokkal inkább megtanít bennünket arra, hogy meg tudjuk élni az érzéseinket, utána ki is tudjuk fejezni az érzéseinket, az legyen egy zenével való kifejezés, vagy egy festménynek a megfestése, a színek használata, vagy a történetírásban, a narratívánkban, mivel ugye mindenki történetekben él, és hogy ezzel is a narratívával is újra tudjuk keretezni az életünket. Akinek például olyan élettörténete volt, hogy mindig áldozatként látta benne magát gyerekként, egy elesettként, akinek nem volt eszköze, akkor most ír erről egy olyan történetet, ahogy, mint hogyha egy mesefigurának a

0: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Kedves hallgatóink, önök a Nap című hangos hírösszefoglaló magazin műsorunkat hallották itt az FM 103 MHz-en a Csillagpont Rádióban. A műsor technikai hátterét Ferenci Gábor kollégám biztosította. Felhívom a figyelmüket, hogy legfrissebb híreinket megtalálják a weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon, köszönjük, hogy figyelnek ránk. Én a műsort készítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsor felelős szerkesztőjét, Németh Csabát hallották.
0: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.

0: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsora.
1: Május 4-én országszerte megkezdődik a 2025-26-os tanév tavaszi érettségi vizsgaidőszaka. Tiszaújvárosba érkezik a Richter Egészségváros program sorozat. Medvét rögzített egy vadkamera Varbó térségében. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Megmérettetés előtt állnak a hazai középiskolások. Május 4-én országszerte megkezdődik a 2025-26-os tanév tavaszi érettségi vizsgaidőszaka. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a következő hetekben több mint 148 ezer diákat számott tudásáról, mintegy 1170 helyszínen. A vizsgasorozat a hagyományoknak megfelelően a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbelikkel indul a következő hét elején. Magyarból középszinten több mint 76 ezer, míg emelt szinten közel 2500 tanuló vág neki a feladatlapok kitöltésének. A menetrend szerint május 5-én a matematika, majd május 6-án a történelem írásbelikkel folytatódik a vizsgázók számára kritikus

0: Kus első hét. Matematikából idén is jelentős az emelt szintet választók száma. Több mint 8000 diák döntött a nehezebb feladatsor mellett. A hét második felében az idegen nyelveké lesz a főszerep. Május 7-én angolból, május 8-án pedig németből érettségiznek a diákok. A statisztikák szerint a vizsgázók többsége, csaknem 58%-a most tesz rendes érettségi vizsgát a középiskolai tanulmányai végén. Ugyanakkor magas, 35% feletti az előrehozott vizsgát tevők aránya is, akik már korábban szeretnének túlesni bizonyos tantárgyakon. A már bizonyítvánnyal rendelkezők közül is sokan térnek vissza az iskolapadba, hogy ismétlő vagy kiegészítő vizsgával javítsanak eredményeiken. Az írásbeli szakasz egészen május 22-éig tart, melyet júniusban követnek majd a szóbeli vizsgák a közép- és emelt szintű bizottságok előtt. Tiszaújvárosba érkezik a Richter Egészségváros program sorozat, amely ingyenes szűrésekkel és életmódtanácsadással várja a lakosságot május 16-án. A Richter Gedeon Enyerté nagyszabású társadalmi kezdeményezése a tiszaújvárosi Városház téren kap helyet, célja pedig az egészségtudatosság és a megelőzés népszerűsítése. A rendezvény egyik legnagyobb előnye, hogy a látogatók időpontfoglalás és regisztráció nélkül vehetnek részt számos fontos vizsgálaton. A kínálat rendkívül széles, a koleszterin szintméréstől kezdve a prostata szűrésig rengeteg hiánypótló diagnosztikai lehetőség áll rendelkezésre. A program azonban nem csak az egyéni egészségről szól, hanem egy nemes közösségi célról is, amely a helyi szakrendelőt támogatja. A gyógyszergyártó vállalat 3,5 millió forintos alaptámogatást ajánlott fel a Tiszaújváros Városi Rendelőintézete számára. Ezt az összeget a résztvevők saját aktivitásukkal tovább növelhetik, minden szűrésért, előadásért vagy közös sétáért 500 forint értékű adománypont jár. Sőt, az esemény Facebook oldalán zajló élő közvetítésekhez kapcsolódó online aktivitásokkal is gyarapítható a végső adományösszeg. A befolyt támogatást a Tiszaújvárosi Intézmény egy modern angiológiai ultrahang készülék beszerzésére fordítja majd. A szervezők kortól és nemtől függetlenül mindenkit várnak a Tiszaújvárosi Városház térre, ahol az orvosi tanácsok mellett szórakoztató és mozgásprogramok is színesítik a napot. Az esemény május 16-án lesz. Különleges vendégek töltötték meg élettel a Miskolci Városháza irodáit, gazdikereső kutyák látogattak el a hivatalba az Office Dog Visit program keretében. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Újszerű kezdeményezésének célja, hogy az állategészségügyi telepen élő ebeket közvetlenül a munkahelyükön mutassák be a lehetséges örökbefogadóknak. A program során a hivatali dolgozók személyesen is megismerkedhettek az árva állatokkal, megtapasztalva barátságos természetüket. Csordás László, a Városgazda ügyvezetője kiemelte, a céljuk az, hogy felhívják a figyelmet az utcáról bekerült gazdátlan kutyák sorsára és értékére. A látogatás kettős célt szolgál, egyrészt kedvet csinál az örökbefogadáshoz, másrészt ösztönzi azokat is, akik bár nem tudnak kutyát tartani, adományokkal segítenék a telepet. A városházi akció során már is rengeteg állateledel és felszerelés gyűlt össze, de pénzbeli felajánlások is érkeztek a speciális eszközökre. A befolyt összeget egy különleges kutyás futópad beszerzésére fordítják, amely a nagy mozgásigényű vagy rehabilitációra szoruló ebek fejlődését segíti majd. Matiscsák Éva alpolgármester szerint a kezdeményezés hiánypótló, hiszen sokan idegenkednek a telephely felkeresésétől, de az irodai találkozás áttörheti ezeket a gátakat. A Városgazda azt tervezi, hogy a jövőben más városi cégekhez is ellátogatnak a négylábúakkal, bízva abban, hogy minél több kedvencük talál végleges otthonra. Aki pedig kedvet kapott a látogatáshoz, azt továbbra is várják a két hetente megrendezett nyílt napokon a Miskolci Állategészségügyi Telepen. Ismét összefognak a miskolciak a belváros szépítéséért. Szombaton újabb kapuaj festési akciót szerveznek. A Miskolci Belvárosi Kör Egyesület immár harmadik alkalommal hívja közös munkára az önkénteseket. A kezdeményezés célja, hogy közösségi erővel adjanak új, esztétikusabb arculatot a városközpontnak. Az eddigi akciók során már 10 helyszínt varázsoltak újjá, most pedig újabb 10 bejárat a cél. A szervezők szombat reggel 9 órára várják a segíteni vágyókat a villanyrendőrhöz Miskolcon. A munka megkezdése előtt minden résztvevőnek felelősségvállalási nyilatkozatot kell aláírnia. A feladatok változatosak, a graffitik eltávolításától a kapuk csiszolásán át a mázolásig terjednek. Davidov Ádám elnökségi tag szerint mindenki kiválaszthatja a hozzá legközelebb álló munkafolyamatot. A kezdeményezéshez idén is számos helyi szervezet és sportklub csatlakozott támogatóként. A résztvevők között ott lesznek a DVTK, a Jegesmedvék és a MEAFC képviselői is. Hajdú László, az egyesület elnöke kiemelte, az akció legfontosabb üzenete az összefogás ereje. A munkálatok a tervek szerint a Centrum áruház és a Városház tér közötti szakaszon zajlanak. A szervezők nem csak a látvány javulását, hanem a város kulturális életének fellendülését is remélik. Az akcióhoz bárki csatlakozhat, aki szívesen tenne valamit szűkebb környezete rendbetételéért. A szükséges eszközöket és festékeket az egyesület alapító vállalkozói biztosítják a helyszínen. Miskolc belvárosa így a lakók keze nyomán válhat ismét rendezetté és hívogatóvá mindenki számára. Fokozott óvatosságra intik a természetjárókat a Bükkben, miután medvét rögzített egy vadkamera Varbó térségében. Az állatot az Andok út közvetlen közelében észlelték, a felvételt pedig a község önkormányzata tette közzé közösségi oldalán. A szakemberek arra kérik a kirándulókat és a túrázókat, hogy a környéken tanúsítsanak körültekintő magatartást. Fontos, hogy az erdőben járva kerüljük a sűrű bozótosokat, és lehetőleg ne térjünk le a kijelölt turista útvonalakról. Amennyiben valaki medvét észlel, lassan, hátrálva távolodjon el a helyszínről, és semmiképpen ne próbálja megközelíteni az állatot. A hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a területet a lakosság és a turisták biztonsága érdekében. Köszönöm a figyelmet, a Csillagpont Rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
1: Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Napos kellemes idő várható. Vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalt alapít a Tisza kormány. 130 éves a Vígszínház. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala és a gazdaság beindítása. Kiemelten fontos az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszteri döntések, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire, így a kormányfőre is vonatkoznak majd. Egyúttal közölte azt is, hogy miután sógorát, Mellétei Barna Mártont kérte fel igazságügyminiszternek, ezért húga felfüggeszti bírói tevékenységét. Elmondta, hogy az új országgyűlés megalakulását követően elsők között a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvény benyújtását tervezik. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac országai közötti szabadkereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek, mert szerintük a megállapodás hátrányosan érinti őket és az európai piacot. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre vám megállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban jogellenes eljárásra hivatkozva érvénytelenítette a Trump által kihirdetett vámrendeleteket. 130 éves a Vígszínház, a születésnap alkalmából nyílt napot tartottak az intézményben, ahol ezentúl egy kiállításon lehet megtekinteni a teátrum plakátjait, műsorfüzeteit. Az évfordulóhoz kapcsolódva drámakötetet állítottak össze a házi színpadon bemutatott kortárs magyar darabokból, valamint 130 facsemetét ültettek el a Népligetben. Többnyire napos idő várható, eső nem lesz, megélénkül helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0 plusz 6 fok után délután 19-24 fok valószínű.
0: Csillagpont Rádió FM 103.
2: Hello, újra Klamoncsek Krisztián vagyok, ez a Lux Funk Retro Show 1984 tavaszi sikereivel. 1984 az évszám, amikor már majdnem a 80-as évek közepén járunk. Ha egészen szigorúan nézzük, akkor 3 éve tart a 80-as évek. 1981. január 1-ével kezdődik el, és 1984-ben már majdnem azt mondhatjuk, hogy a popkorszak legjava. A top slágerek Cyndi Lauper és a Girls Just Wanna Have Fun.

0: a német származású Nena és a 99 Luffy. És nem utolsó sorban a Van Halen és a Jump. Kezdődjön a mai retro show 1984 tavaszi sikerekkel és a popkorszak majdnem legjavával. A műsor elérhetőség a luxfunk.com/retroshow, Facebook elérhetőségek Lamoncse Christian Funky konyhája és retro show. Freddie Mercury énekhangjával és Brian May vezetésével a legendás csapat a 70-es évekből, mondjuk 1976-ból a Bohém Rapszódiával, 1980-ból a Number One diszkó sikerrel, a Another One Bites the Dust-tal és 1984-ben minden idők egyik legkomolyabb pop sikerével az egyébként angol rock csapat Queen, ez a Radio Gaga.
1: Retro show, Lamoncse

0: Klasszikus, funky és diszkódalok, popzene, Motown előadók sikerei és legendás évszámok.
1: Ez a Lux Funk Retro Show Klamancse Krisztiánnal. Ezen a héten az évszám.
0: 1984.

Thumbs on Twins az elmúlt percekben itt a Retro Show-ban. A Lux Funk Retro Show legnagyobb sikerei 1984 tavaszáról, és az akár szerelmes dal, Hold Me Now. A Thumbs on Twins tulajdonképpen angol szintipop csapat volt, beleillik abba a sorba, amikor azt mondjuk, hogy szintipop új hullámos, vagyis New Wave csapatok. Duran Duran, Spandau Ballet, Pet Shop Boys, vagy a Depeche Mode. És ezen kívül például még a Thumbs on Twins. Egyébként, ha már a Thomson ikreknél tartunk, akkor természetesen ezért is volt ez a nevük. Minden idők egyik legnagyobb sikeréről beszélünk a 84-es Hold Me Now siker kapcsán. Paul Young még megelőzőleg és a Come Back and Stay az egyik legnagyobb siker Németországban, Ausztriában és Svájcban, az angol királyságban listavezető, az Amerikai Egyesült Államokban pedig a top 30-ba jut Paul Young pályafutásának egyik legjobb felvétele. A hármas blokk legelején pedig Freddie Mercury és a Queen és a Radio Gaga, a felejthetetlen mega siker a 80-as évek majdnem közepén. Következzen most a top 3 szerelmes dal 1984 tavasz sikerei közül, a már említett Thumbs on Twins és a Hold Me Now.

Christopher Cross késői sikere, hiszen ő a 70-es, 80-as évek váltásánál volt nagyon nagy, de 1984-ben azt énekli, hogy Think of Laura. Laurára gondolva, Christopher Cross késői sikere 1984 tavaszáról a top 3 szerelmes dalban, és Billy Joel, An Innocent Man. And although this is a fight I can lose, the accused is an innocent man. Top 3 szerelmes dal az elmúlt percekben 1984 tavaszának sikerei közül, Thumbs on Twins és a Hold Me Now, Christopher Cross és a Think of Laura, illetve Billy Joel, An Innocent Man. A nagyöregek, az új hullámos csapatok, illetve a szuperénekesek és 1988 tavaszának legnagyobb sikerei most a Lux Funk Retro Show-ban. Klavancse Krisztián vagyok. Mit is mondhatnánk akkor a rock nagyiról, aki lehet, hogy 1984 tavaszán még megsértődött volna, hogyha bárki ezzel a címmel illeti. Viszont ez az az év, amikor a szenzációs visszatérésről beszélünk. Ike és Tina Turner a 60-as években, illetve 1973-ig, 74-ig a szóló karrier szárnybontogatásai az énekesnőtől, Tina Turnertől. 10 évig nem jár amerikai slágerlistán. 1984-ben viszont nagyon. Olyan sikerekkel, mint a Private Dancer, vagy ez, Let's Stay Together. Tina Turner a Retro Show-ban most. Let me say the same, baby.

vezetésével az elmúlt percekben a Yes. Az angol új hullámosok is lehetnének, de ők angol ízig-vérig rockbanda. És a Yes kiemelkedő slágere 1988-ban az Of Narrow a Lonely Heart, egy magányos szív tulajdonosa. 1984 tavaszának legnagyobb sikerei és a popkorszak majdnem legjava a mai alkalommal itt a Lux Funk Retro Show-ban. Casey and the Sunshine Band még megelőzőleg és a Give It Up, ők azok a Casey and the Sunshine Band, akik annak idején a Number One diszkó sikereket gyártották a diszkókorszakban az Amerikai Egyesült Államokban. Na, hogy 1984-ben is bármikor visszajönnek, például ezzel az óriási diszkópop sikerrel. És a hármas blokk legelején a rock nagyi Tina Turner és a Let's Stay Together. Tina Turner szenzációs visszatérése 1984-ben, és onnantól kezdve letaszíthatatlan 10-20 éven keresztül az angol-amerikai slágerlistákról. Mi a helyzet ezen közben Angliában? Az angol királyságban megint kitesznek magukért, ami a mega sikereket illeti. A top 3 angol siker közül a harmadik helyen a Kool & the Gang és a Joanna.

0: 1984 tavaszának leglegje, ami az angol sikereket illeti, persze vezeti a Német Szövetségi Köztársaság slágerlistáit is, miközben majdnem a number one pozícióig jut az Amerikai Egyesült Államokban. Az abszolút angol első Nena és a 99 Luffy, németül 99 Luftballons, angolul 99 Red Balloons.
1: 99.
0: Top 3 angol siker 1984 tavasz, a harmadik helyen a Cool and the Gang és a Joanna, a második helyen a Frankie Goes to Hollywood Holly Johnson vezetésével és a Relax, és az első helyen Nena és a 99 Luffy. Eredetileg ugye a 99 Luftballon lett volna németül, de mivel nem jött ki a szótagszám, ezért változtattak a címen angolul, és így lett belőle 99 Vörös Luffy. Ez a Retro Show, Klamancse Krisztián vagyok, a legnagyobb sikerek 1984-ből, a popkorszak majdnem legjava, mert ugye azt szoktuk emlegetni, hogy a popkorszak igazi legjava 1985 és 1986. Mit is mondhatunk akkor most 1984 tavaszáról? Itt vannak a diszkó sikerek, itt vannak a pop diszkó sikerek, és itt van Anita, Ruth és Joy. Így együtt ők a The Pointer Sisters. Az ügyeletes 84-es abszolút siker címe ott

James Ingram és Michael McDonald az elmúlt percekben és a közös szupersláger 1984-ből. A tavaszi sikerek között a Yamo Bieder minden pálmát visz. Tulajdonképpen Quincy Jones-t is ide sorolhatnánk, mint szuperproducert, de mégsem tesszük, azért, mert egyszerűen nem érintett ebben a dalban. James Ingram az egyik legjobb szólénekes, akinek nagyon megy a szekér 1984 környékén, aztán később majd a 90-es évek elején is, de ez egy teljesen másik történet. Michael McDonald viszont az ex-Doobie Brothers, aki a szóló karriert elkezdi pont a 80-as évek elején, és közben összeáll 1984-re James Ingrammel is egy duetre. Ebből lesz a szupersláger, a Yamo Bieder. Romantics még megelőzőleg az amerikai sikerek

között, és a Talking in Your Sleep 1984 tavaszán nagyon-nagyon nagy. A Pointer Sisters pedig tulajdonképpen a diszkó korszak óta 1977 és 79 óta folytatja a pályafutását, mint nekik a kezdődő pop korszak a 80-as évek elején. Például 1984 tavaszára itt van a szuper dal Anitától, Ruth-tól és Joy-tól, The Pointer Sisters és az Automatic. Klamoncsek Krisztián vagyok, minden héten kétszer 55 percben egy legendás évszám, Magyarország kedvenc időutazása, ez a Lux Funk Retro Show. És most egy Lux Funk Retro Show film extra. 1984-ben az év tévésorozata a Tövis Madarak. Eredeti címén The Thorn Birds. Colleen McCullough, ausztrál írónő, 1977-ben írt regénye, melyet Göncz Árpád, a későbbi magyar köztársasági elnök fordított magyarra. A regényből 1983-ban egy 8 epizódból álló tévésorozat készült. Több mint 50 évet felölelő családregény helyszíne az ausztráliai földbirtok Drogheda. Bár a család története Új-Zélandon kezdődik, a cselekmény nagy része Ausztráliában játszódik, ahonnan csak a II. Világháború szörnyű eseményei sodornak el egy-egy családtagot Európába, illetve a főszereplő Ralph atya is a történet közepén a Vatikánba kerül. A regény központi témája a mondabeli tövis madár szenvedéseinek és örömének hasonlósága a Cleary család nőtagjainak élettörténetéhez. A legenda szerint ugyanis a tövis madár csak egyetlen egyszer énekel életében, de akkor elnémul az egész világ, mindenki őt hallgatja és Isten is mosolyog az égben. De ezért a dalért, pillanatnyi boldogságért a halálával fizet, mely azt jelképezi, hogy a legjobb dolgoknak mindig fájdalom az ára. 1983-ban megjelenik a 8 epizódból álló tévésorozat, 1984-ben az egyik legkomolyabb tévésorozat szerte az angol közösségben. Ausztráliában, az Angol Királyságban, és nem utolsó sorban az Amerikai Egyesült Államokban is. A főzenei témát többen megcsinálják, de a legkomolyabb főzenei téma és hivatalos főzenei téma Harry Mancini és az orkesztra. Így együtt a főzenei téma a Tövis Madarakból. Retro Show Film Extra, Harry Mancini and His Orchestra, Main Theme from the Thorn Birds.

Retro Show Film Extra az elmúlt percekben 1984 tavaszáról a Tövis Madarak című tévésorozat, amelyet aztán később a 90-es években Magyarországon is bemutatnak, de 1977-ben Colleen McCullough ausztrál írónő írja, amelyet aztán később a jövendőbeli magyar köztársasági elnök Göncz Árpád fordít magyarra. 1984-ből Retro Show Film Extra, Harry Mancini and His Orchestra és a főzenei téma a Tövis Madarak tévésorozatból. Vissza a Retro Showhoz és az angol-amerikai sikerekhez, az 1984-es tavaszi sikerek között egy újabb szerelmes dal, a top 3 szerelmes dalban szintén benne lehetett volna Christine McVie szóló karrierje. Ha valaki emlékszik a Fleetwood Mac tagokra, akkor a hölgyek közül Stevie Nicks, Christine McVie, a férfiak közül Lindsey Buckingham, illetve Ed Fleetwood. Ő közülük szinte mindenki szóló karriert kezdett. A két hölgy és egy úr, egyetlen egy valaki nem, Ed Fleetwood. Így együtt a Fleetwood Mac oszlopos tagja és a szóló karrier, Christine McVie és a Gotta Hold on Me. You

Genesis az elmúlt percekben 1984 tavaszának legnagyobb angol-amerikai sikerei között, ez a That's All. A Genesis Phil Collins, Mike Rutherford és Tony Banks, akik ugye már a 80-as évek elején is ontják magukból az ilyen és ehhez hasonló sikereket. Tulajdonképpen Phil Collins szóló karriert is szeretne folytatni 1981-től, de addig még nem tudja eldönteni mondjuk 1985-ig, hogy melyik az erősebb, a Genesisben való részvétele, vagy a szóló karrier legjelentősebb állomásai. Nem csinálja rosszul egyébként egyiket sem, hiszen 1981-ben például megjelenik az In the Air Tonight, aztán ezen kívül a Genesis nagy-nagy sikerei, például az 1984-es imént hallott That's All. És akkor még nem beszéltünk az 1985-ös Zakó nem kötelező című szóló albumról, amelyben Phil Collins szólóban mutatja meg a tehetségét, és egy-két évre szünetel a Genesis. Kenny Loggins még megelőzőleg a Footloose című film főzenei betétjével, az egykori amerikai listavezető a Footloose, és Christine McVie, a Fleetwood Mac oszlopos tagja, de most szóló karrierben azzal a dallal, hogy Gotta Hold On Me. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek, legendás évszám, legendás korok és legendás slágerek, illetve Magyarország kedvenc időutazása. Ez a Lux Funk Retro Show. Hamarosan jövünk, és kezdődik az újabb 55 perc, mert hogy az első óra eltelt, de jön a második. Olyanokkal, mint Cyndi Lauper és a Girls Just Wanna Have Fun.

0: Kezdődik a Lux Funk Retro Show, Magyarország egyedülálló zenei időutazása.
1: A műsor, mely sokaknak egy olyan kort hoz el, ami sosem megy ki a divatból.
0: Klasszikus funky és diszkódalok, popzene, Motown előadók sikerei és legendás évszámok.
1: Lux Funk Retro Show Klamancsek Krisztiánnal.
2: Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Napos kellemes idő várható. Vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalt alapít a Tisza kormány. 130 éves a Vígszínház. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala és a gazdaság beindítása. Kiemelten fontos az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszteri döntések, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire, így a kormányfőre is vonatkoznak majd. Egyúttal közölte azt is, hogy miután sógorát, Mellétei Barna Mártont kérte fel igazságügyminiszternek, ezért húga felfüggeszti bírói tevékenységét. Elmondta, hogy az új országgyűlés megalakulását követően elsők között a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvény benyújtását tervezik. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac országai közötti szabadkereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek, mert szerintük a megállapodás hátrányosan érinti őket és az európai piacot. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre vám megállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban jogellenes eljárásra hivatkozva érvénytelenítette a Trump által kihirdetett vámrendeleteket. 130 éves a Vígszínház. A születésnap alkalmából nyílt napot tartottak az intézményben, ahol ezentúl egy kiállításon lehet megtekinteni a teátrum plakátjait, műsorfüzeteit. Az évfordulóhoz kapcsolódva drámakötetet állítottak össze a házi színpadon bemutatott kortárs magyar darabokból, valamint 130 facsemetét ültettek el a Népligetben. Többnyire napos idő várható, eső nem lesz, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0 plusz 6 fok után délután 19-24 fok valószínű.
2: Csillagpont Rádió FM 103.
1: Klasszikus funky és diszkódalok, popzene, Motown előadók sikerei és legendás évszámok.
0: Lux Funk Retro Show Klamancse Krisztiánnal. Magyarország egyedülálló zenei időutazása most folytatódik.
4: Második óra, második kezdés, Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Lux Funk Retro Show-ban. A műsor elérhetősége luxfunk.com/retroshow, ami web, illetve ami Facebook, Klamoncse Krisztián funky konyhája és Retro Show. A mai alkalommal terítéken 1984 tavaszának legnagyobb sikerei, az év, amely tulajdonképpen majdnem a popkorszak legjava, de hol van még a 80-as évek közepe, 1985 vagy 1986, és egyébként is összesen 3 éve kezdődött el a 80-as évek, 1981. január 1-jével. 84 tavaszán a legnépszerűbb Cyndi Lauper. Oh,

0: klasszikus funky és diszkódalok, popzene, Motown előadók sikerei és legendás évszámok. Ez a Lux Funk Retro Show Kamancse Krisztiánnal. Ezen a héten az évszám
1: 1984.

Annie Lennox és Dave Stewart az elmúlt percekben az angol királyságból, egyébként a British Invasion, vagyis a brit invázió második szakasza ilyenkor kezdődik. Hogyha megfigyeljük, rengeteg angol előadó már 1984-ben, akár az amerikai slágerlistán, akár Európában, akár pedig saját hazájukban. Ha azt mondom, hogy Annie Lennox és Dave Stewart, akkor egy újabb csapat a Szigetországból, ők a Eurythmics, és az ügyeletes dal a Here Comes the Rain Again 1984 tavaszának az egyik abszolút óriási sikere, miután 83-ban az egész világot meghódítják az édes álmokkal, vagyis a Sweet Dreams-el. Cool and the Gang és a Joanna még megelőzőleg az angol top 3-ban már említettük ezt a felvételt, és a legendás csapatot Robert Cool Bell vezetésével, nekik aztán a funky korszak után nagyon jól állt a 80-as évek pop korszaka is természetesen. Mert ez az a dal, ami number one szerelmes, és number one Cool and the Gang dal. Egyébként majdnem vezeti az angol-amerikai slágerlistát 84-ben ilyenkor. És a hármas blokk legelején a már említett Simon Le Bon, Nick Rhodes, Andy Taylor és persze még sokan mások a legendás csapata Duran Duran és a New Mona Monday. Egyébként akkor még nem sejtjük 84-ben, hogy 1985 az, amikor a Duran Duran szünetelteti a munkásságát, és ketté oszlik a csapat a rajongók óriási megdöbbenésére. 1985 és 86 elejének is még a jellemzője az Arcadia, és aztán később a Power Station ontják magukból a sikereket, de az egyáltalán nem a Duran Duran, és nagyon sokan meg vannak hatódva, hogy lehet, hogy a csapat örökre feloszlott. Mai eszünkkel már tudjuk, hogy 86-tól újra van Duran, de akkor még 84-ben ezt a feloszlást, illetve kettéválást nem is sejtjük. Klamoncse Krisztián vagyok, ez a Lux Funk Retro Show, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek, kétszer egy órában, vagyis egészen pontosan kétszer 55 percben. Terítéken 1984 top 3 magyar sikere most. 1984 az az év, amikor bemutatják az Apple Macintosh

Macintosának úgynevezett 84-es reklámját, amellyel megkezdődött a Macintos számítógép értékesítése, és az egyik legnagyobb hatású kampányfilmnek bizonyult. Elkészül a Discovery űr repülőgép, megkezdődnek a 23. nyári olimpiai játékok Los Angelesben. Az akkori szocialista országok Románia kivételével távol maradnak az eseménytől. Ez egyébként a második alkalom 1984-ben, hogy magyar csapat nem vesz részt az olimpián. És 1984 az az év, amikor Niki Lauda megszerzi pályafutása harmadik Forma 1-es világbajnoki címét a McLaren csapat színeiben, mindössze fél ponttal akkori csapattársa Alain Prost előtt. És 1984 az az év, amikor a top 3 magyar sikerek között Katona Klári és az Ólom Katona. Cserháti Zsuzsa elénekli Horváth Csárlival, hogy száguldás, Porsche szerelem. És az év dala is lehetne, valószínűleg mai eszünkkel már azt mondjuk, hogy 1984-ben ettől nem volt népszerűbb, KFT és az Afrika.

magyar siker az elmúlt percekben itt a Lux Funk Retro Show-ban. Katona Klári ólomkatona, Cserháti Zsuzsa és Charlie és az SPS, vagyis száguldás Porsche szerelem, és Lár András és Bornai Tibor vezetésével a KFT és az Afrika. Vissza az angol-amerikai sikerekhez most, 1984 tavaszáról. Ha azt mondom, hogy number one szintipop az Amerikai Egyesült Államokból, akkor valószínűleg kicsit furcsán nézhetünk, mert hogy a szintipop hasított Európában, az Angol Királyságban, de nem annyira az Amerikai Egyesült Államokban. Ebből következik a megfejtés. Ha mégis valaki szintipopban nagyon komoly dolgot tesz le az asztalra, akkor a világ felkapja a fejét. Ím az 1984-es amerikai number one szintipop Shannon és a Let the Music Play.

Retrósó Gamoncse Krisztiánnal. A műsor, mely sokaknak egy olyan kort hoz el, ami sosem megy ki a divatból. Watching me.

Mindössze 21 éves Rockwell, amikor elénekli ezt a dalt, ez a Somebody's Watching Me. Ha Rockwell, akkor a Motown lemeztársaság 80-as évekbeli egyik legnagyobb tehetsége, és ő volt az, aki Michael Jackson háttérénekese volt. Aztán egy idő után 1983 év végére úgy gondolja, hogy ki kéne lépni a Rivalda fénybe. És egy merész, kósza ötlettől mindössze 20 éves korában megkéri a mestert, Michael Jacksont, hogy mi lenne, hogyha a vokált elénekelné élete első dalában. Mivel Michael Jackson szuper tehetségesnek tartja Rockwellt, kölcsön kenyér visszajár alapon egy kis segítség a karrierindításhoz. Mindössze 21 éves Rockwell, amikor az egyik legjobb fekete dalt énekli az Amerikai Egyesült Államokban. Ez a Somebody's Watching Me, a háttérénekes nem kisebb egyéniség, mint a superstar Michael Jackson. Police még megelőzőleg 1984 tavaszi sikerek között Sting vezetésével a legendás csapat és a Wrapped Around Your Finger. Az angol csapat megint megmutatja, hogy bármikor képesek olyan sikereket letenni az asztalra, ami örökbecsű és időtálló. 1983-ban az év slágere az Every Breath You Take, 1984 tavaszán az egyik legemlékezetesebb viszont ez a dal. És a number one amerikai szintipop még a hármas blokk legelején Shannon és a Let the Music Play. Melyek voltak 1984 tavaszának, illetve egyáltalán az egész évnek a top filmjei az angol-amerikai slágerlisták mellett? Nos, 1984-ben az év filmje a Ghostbusters, az év tévésorozata a Tövis Madarak, eredeti címén The Thornbirds, és James Cameron ebben az évben jelenteti meg először a Halálosztót, vagyis a Terminátort. Következzen a top 3 filmzene most 1984-ből, Ray Parker Jr. és a filmből, melynek címe Szellemírtók, ez a Ghostbusters. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Harry Mancini and his orchestra és a Tövis Madarak főzenei témája. És a top 3 film és zene, illetve top 3 filmzene harmadik pozíciójában a Terminátor 1 és a fő zenei téma.

3 film és zene az elmúlt percekben itt a Retro Show-ban 1984-ből. A Szellemírtók című film főzenei témája a Ghostbusters, az előadó Ray Parker Jr. Az év tévésorozata a Tövis Madarak, vagyis a The Thorn Birds, és ebből Harry Mancini and His Orchestra és a főzenei téma, és ugyanígy a főzenei téma a filmből a Halálosztóból, vagyis a Terminátorból James Cameron elképesztő népszerűségű 1984-es megafilmje. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek, ez a Lux Funk Retro Show, Klamancse Krisztián vagyok, a műsor 2x55 perces legendás évszám, legendás kor és legendás slágerek Magyarország kedvenc időutazása. Íme Boy George vezetésével az angol csapat a Culture Club. Amikor megjelentek, a 80-as évek elejét írtuk. Amikor szuperré váltak, már majdnem a 80-as évek közepénél tartunk. És amikor a 80-as évek vége felé közeledtünk, akkor Boy George hirtelen szóló karrierbe kezdett. De addig a Culture Club ontotta magából a megasik

Az albumról, melynek címe Thriller, íme Michael Jackson és a címadó dal, minden idők legjobb albuma, minden idők legnagyobb példányszámban eladott albuma, és minden idők egyik legsikeresebb kislemeze, az elején az ajtónyikorgással, a végén pedig a sátáni kacajjal. Mai eszünkkel már tudjuk, hogy ez az az album, amiből több mint 50 millió példányt adtak el, és milyen érdekes, amikor 1983-ban megjelenik az album, 1984-ben továbbra is number one albumról beszélünk a Thriller kapcsán, és amikor 1987-től a Bad album megjelenik a világ számára, még mindig a világ egyik legnépszerűbb albuma Michael Jackson előző albuma, az 1983-as Thriller. 1984 tavaszán a címadó az ügyeletes siker. John Lennon posztumusz dala 1984 tavaszán még az angol-amerikai slágerlistákon a Nobody Told Me és a Culture Club Boy George vezetésével a mostani hármas blokk legelején, ez pedig az egykori angol-amerikai listavezető a Karma Chameleon. És melyek voltak a top 3 európai sikerek ugyanekkor, amikor népszerű a Culture Club, John Lennon, Michael Jackson, Cyndi Lauper, Nena vagy éppen a Van Halen? Hát természetesen az angol, a német, az amerikai és az össze-vissza slágerlistákon, ha csak Európát nézzük, akkor az egyik legkomolyabb közép-európai siker az Alphaville és a Big in Japan. Top 3 európai siker a már említett Queennel és a Radio Gaga-val.

európai siker most az elmúlt percekben a Retro Show-ban 1984 tavaszáról Alphaville és a Big in Japan, a Queen és a Radio Gaga vagy Frankie Goes to Hollywood Holly Johnson vezetésével, és minden idők legnagyobb sikere a Relax. Klamancse Krisztián vagyok, ez a Retro Show, következzen a top 3 az angol-amerikai slágerlistákról most teljes egészében. Azok a dalok, amelyek 1984-ben és 1984 tavaszán is minden rekordot megdöntöttek és minden sikert vittek. A sor legelején az a Cyndi Lauper, aki élete legnagyobb durranását csinálja ezzel a 84-es dallal. Az egy dolog, hogy a lányok csak csupán szórakozni akarnak, de az meg egy másik, hogy Nena saját hazájában, a Német Szövetségi Köztársaságban abszolút első, vagyis listavezető a 99 lufival, és nem utolsó sorban az angol slágerlistát is tudja vezetni ennek az angol változatával. És akkor még David Lee Rothról, illetve Eddie Van Halenről nem is beszéltünk, ez az ügyeletes angol-amerikai abszolút number one, Van Halentől a Jump. Na ilyenek jönnek most. Íme Cyndi Lauper.

0: Eddie Van Halen legendás csapata a Van Halen és David Lee Roth énekhangjával az ügyeletes hard rock heavy metal dal, az abszolút angol-amerikai number one az elmúlt percekben, ők a Van Halen és ez a Jump. Nena és az össz-európai siker a 99 Luftballons, egyébként az angol cím a 99 Red Balloons, vagyis a 99 Luffy. A dolog milyen érdekes, szinti popok is voltak, új hullámosok is voltak, és a Német Szövetségi Köztársaságból Nena élete egyetlen olyan sikere, ami angol-amerikai number one is lehetett volna, és ezzel akkor beállította volna a rekordot a későbbi 1986-os Falco dallal, a Rock Me Amadeusszal, csak míg az ténylegesen egyszerre vezette az angol-amerikai slágerlistát, Nena a 99 Luffy-val sosem lett első az Amerikai Egyesült Államokban. És a mostani hármas blokk legelején még Cyndi Lauper kiemelkedő sikere és a szóló karrier egyik legjelentősebb slágere, a lányok csak szórakozni akarnak. Klamoncse Krisztián vagyok, ez volt már a Retro Show 1984 tavaszának legjobb sikerei. Olyan előadókkal, mint a Culture Club, John Lennon, Michael Jackson, Cyndi Lauper, Nena, vagy éppen Van Halen, Paul Young, a Thompson Twins és a felejthetetlen Freddie Mercury a Queennel. A Lux Funk Retro Show producere Dósa Márton. A Lux Funk Retro Show kreatív munkatársa Fodor Attila. A műsor kereshető a luxfunk.com/retroshow oldalon, illetve a Facebookon Klamoncse Krisztián Funky Konyhája és Retro Show. A jövő héten újra jövünk Magyarország kedvenc időutazásával, egy legendás évszámmal, egy legendás korszakkal és a hozzá tartozó legendás sikerekkel. Találkozzunk a jövő héten is.
1: Lux Funk Retro Show Klamoncse Krisztiánnal. Magyarország egyedülálló zenei időutazása. Klasszikus funky és diszkódalok, popzene, Motown előadók sikerei és legendás évszámok.
2: A műsor, mely sokaknak egy olyan kort hoz el, ami sosem megy ki a divatból.
1: A jövő héten folytatjuk Magyarország egyedülálló zenei időutazását.
3: Hírek a Csillagpont Rádióban.
4: Napos kellemes idő várható. Vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalt alapít a Tisza kormány. 130 éves a Vígszínház. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az országrendbetétele az uniós